Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. Feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. A tisztviselő korábban a NAV-nál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Megszüntetné vagy adott esetben szigorúbban szabályozná az inkasszó intézményét a Mi Hazánk mozgalom. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés. Hozzátették, örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányosereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpán Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A ma délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó. Életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászatának örökségét és szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot, a kiállítás szeptember 19-éig látogatható. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 7 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-17 fokot mérnek, a Dunántúl nagy részén borult, másutt többnyire derült az ég, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos, holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik az idő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthardt, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük, Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Ujjanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Közben az elcsatolt Krím-félszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig köztük két gyermek megsebesültek, Belgorod megyében is meghalt egy ember. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 220 ukrán drónt fogott el és semmisített meg 18 régió, valamint az Azovi-tenger felett. Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában. Az orosz tárcavezető megerősítette Moszkva készségét a konfliktus politikai, diplomáciai eszközökkel való rendezésére. Az amerikai diplomácia vezetője kijelentette, szeretnék, ha ez a háború véget érne, és az Egyesült Államok továbbra szívesen vállal konstruktív szerepet ebben a kérdésben. Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. 10 év alatt összesen 3550 milliárd forint értékű beruházás jöhet létre. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás, valamint az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslat is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjen meg. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A tisztviselő emiatt döntött az etikai bizottság összehívása mellett. A Fidesz frakció szerint nem igazságos az iskolakezdési támogatás hamarosan létrejövő rendszere. Közleményükben azt írják, a javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. Emlékeztetnek, a kampányban ígért 700 ezer rászoruló gyermek helyett az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-osok és Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órától tartják, a magyaródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Magyaród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután 23-29, este 15-22 fok várható. 9 óra, 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az egyik nagy kedvencem Jacob Collier. Őt azt hiszem, hogy hát divatos is nagyon szeretni az utóbbi időben, hiszen egy elképesztően zseniális fiatalemberről van szó, aki a muzikalitásával gyakorlatilag meghódította a világot. Olyan multi-instrumentalistáról van szó, aki a saját zenei világával gyakorlatilag mindent megvalósított, amit lehet egyáltalán. Olyan komplex zenei világot hozott létre, ami előtt szerintem a félvilág leborul, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg az ő lemezeit, egészen biztosan nem fog csalódni.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit. A szerkesztőt, Fenlegi Lénárdot hallják. A szokásos módon több interjút is hallhatnak mai műsorunkban. Bővebb információ reményében kérdezzük a szervezőket, fellépő művészeket, jazzmuzsikusokat. Pesten továbbra is nyitva a Budapest Jazz Club és a Budapest Music Center, de több fesztivál is lesz vidéken. Itt szó esik a napokban startoló idei Művészetek Völgye jazz programjairól, a Leányfalui Zenei Fesztiválról, a Sárkány Szelídítő Jazz Napokról és a Campus Fesztiválról is, ahova igen sok jazz fellépőt várnak. Kezdjük azzal, hogy idén is lesz Művészetek Völgye. Ahogy a honlapjukon áll, az ország legnagyobb összművészeti rendezvénye, 10 nap, 3 falu, 4000 program a Balaton felvidéken. Kapolcs, Taljándörögd és Vigán Petend utcái épületei, intézményei válnak színpaddá, galériává és sétaúttá. Június 24-én, tehát most pénteken indul, és jövő hét végén, azaz augusztus 2-án ér véget, hangsúlyos a jazz zene jelenléte. A Magyar Jazz Szövetség udvarában ismét 10 napos zenei kavalkáddal várják a közönséget, amelynek fókuszában értelemszerűen a jazz áll. A program széles skálán mozog, a hard jazz és a ragtime klasszikusaitól, a mainstream jazz áramlatain át a kreatív modern formációktól a folkig. Gajer Ferencet, a Jazz Szövetség elnökét, jazzmuzsikust Bőgőst, formációvezetőt kérdeztem a program kínálatról.
3: Ez lesz ebben az évben a második legnagyobb rendezvényünk, lesz még a Zeneházában egy a Magyar Jazz napja, de ez talán volumenében a legnagyobb, ugye 10 napos, a Művészetek Völgyében körülbelül 40-45 formáció lép fel, lesznek szakmai előadások, és körülbelül 100 féle fajta jazzmuzsikust. És hogy a kérdésedre válaszoljak, természetesen az elnökség közösen állította össze ajánlások, jelentkezések alapján, rengetegen jelentkeztek, úgyhogy mindenféle fajta műfaj, a tradicionális jazzig, az etno jazzig, a kicsit népzenés jazzig, a funkyig, a big band is lesz, úgyhogy tényleg nagyon széles a paletta. Készültem is, most ezt így nem fogom tudni felolvasni az összeset, de nyilván a honlapon, a Művészetek Völgy honlapján és a Magyar Jazz Szövetség honlapján is megtalálható, úgyhogy ez egy komoly rendezvény, és szerintem azért jó a Művészetek Völgye, mert ez egy olyan dolog, mint egy svéd asztalszerű, hogy befizeti az állampolgár a jegyet, és aztán választhat az udvarak között, és az udvaron belül is választhat, hiszen nálunk is 5-től este 11-ig van 4-5 zenekar, egyiket meghallgatja, másikat nem, fogyaszt, stb. Szóval ez egy igazi happening-szerű dolog, ráadásul egy hagyományos fesztivál, hiszen a 80-as évek végén alapította Márta Pista, és hogyha még egy érdekességet elmondhatnék, ugye én a Budapest Legtermben Bőgős egy vezetője vagyok, és 91-ben vagy 92-ben felléptünk ott, amikor a kezdetek voltak, még csak alakította Márta Pista ki az egészet, és akkor még nem volt színfad, hanem egy löszfalba letettek pár gerendát, és ott játszott a Budapest Legtermben, meg elmentünk házakhoz, öreg nénikhez legtime-ot játszani, furcsán néztek ránk, de szerették, úgyhogy szép emlékeim vannak. Azóta természetesen többször is felléptem, idén is fel fogok lépni a Varga Tivada Atrióval, úgyhogy ennyit tudok most erről elmondani.
2: Mi alapján csoportosítsunk az időpontot? Mondtad, hogy mikortól érdemes a színpadhoz menni, de annyi fellépő van, kiragadsz közüle, vagy mire gondoltál?
3: Lesz például Big Band. Az egy különleges dolog, mert nem túl nagy a színpad, a BJO, a Kolman Gábor által vezetett Big Band. Aztán, ami érdekes, egy ilyen all-star-szerű, a Csapó Krisztián, aki az elnökségi tag, állított össze egy ilyen modernebb dolgot a Borlai Gergővel, a Gotthard Misivel, a Szoszó Lakatos, Pece Balázs, Tálas Áron. Ez egy érdekes dolog lesz, Varga Tivadar trió, akkor lesz. Keresgélem itt, hogy milyen izgalmas dolgok lesznek. Pribolszky Mátyás, ez egy bluesos, Harper, Hendrix World, ez is egy rendhagyó jó dolog. Úgyhogy nagyon sokféle fajta lesz. Dániel Balázs, Boogie Woogie, az egy ilyen jazz közelés. Mielőtt még bárki azzal a váddal érne bennünket, hogy hiszen ez a zenekar nem jazz, szerettünk volna pár olyan zenekart is, ami jazz közelített, vagy jazz muzsikus, sok játszanak benne. Ugye manapság pár éve annyi féle fajta zenét befogad ez a műfaj már, mint a jazz, úgyhogy nem ördögtől való az, hogyha egy kicsit nem az az ortodox jazzt hallja a nagy érdemű, vagy megjelenik az is. Amúgy lesznek nagyon autentikus ortodox jazz zenekarok is, standardek, triók, kvártettek, és így tovább. De ez szerencsésen alakul, mert mindig változatos a program, meg egy picit azért belenyúlunk abba is, hogy azért ne csak Dixieland legyen mondjuk, ne csak funky, de ez így szépen adódik magától is. Úgyhogy a véletlen, a fatalizmus, meg a tudatos szakmaiság együttesen rakja össze a programot.
4: Nem a saját formációddal lépsz fel, de azon a napon akkor te is meg fogod nézni az összes többi koncertet lehetőség szerint?
3: Valószínű, ha már ott vagyok, ráadásul a mi rendezvényünk, úgyhogy külön nem megyek le, mert hál' Istennek süli a nyaram, meg más is csinálok, van tévéműsorom is, meg zenekarozdízok is, meg van 6 unokám, de még annyit el szeretném mondani, hogy már ez a 35. már a Művészetek Völgye. Amúgy nagyon széles lett a skála a fellépőket illetően, tehát mindenféle a popzenéig, nagy koncertek, mindenféle fajta műfaj előfordul, ez jó dolog, ráadásul az meg nagyon nagy dolog, hogy a Magyar Jazz Szövetségnek saját udvara van, a koncertláltan jelenik meg a magyar jazz, kihangsúlyozom a magyar jazz, 10 napon keresztül, és ez a 4. év, amikor már saját udvarunk van.
4: Biztos, hogy nem lesz több időnk arra, hogy részletezzük, hogy pontosan kik lépnek fel. Tényleg javaslom, hogy nézzék meg a honlapot, mert én is elcsodálkoztam a mennyiségen, hogy mennyi koncertből lehet választani, de arra kell kérjelek, hogy jelölj meg egy zenekart, vagy amit akár te vársz, vagy érdekesnek tartod, akitől játszunk be.
3: Nem tudom, melyik ujjamba harapjak, válogatott produkciók, ezt mondhatom. Hát lehetne talán a Big Bandtől, Tóth Viktor, nagyon jól játszottak a Margit szigeten, akkor a Harper Hendrix az egy érdekes dolog, Neumann Balázs trió először játszik, a Borbély Misi lesz a vendég, ezt a szerkesztő úrra bízom.
4: Gajer Ferencnek, a Magyar Jazz Szövetség elnökének köszönöm, élek a lehetőséggel, és meg is toldom az elmondottakat még egy-két fellépővel, akiket várnak a Jazz Szövetség udvarán. Várják a Juhász Gábor és a Markus Lee triót, Révész Richard latin szextetjét, Pék Lóránt kvártettjét, a Hidak triót, fellép a Fúzió Group Kertész Erikával, Karusi Júlia szintén, szóhoz jut a Punkastic, a Dévényi Zoltán Flow, a Cumo Gypsy Dreams, a Lakatos Agnes Special Zone kvártett, Szintia és Möntör Máté, a Finucci Brass kvártett és a Dél-Alföldi Szaxofon Együttes. Természetesen a felsorolásom így sem teljes, például kihagytam a Kunatonst, akik most szombaton lépnek fel a Magyar Jazz Szövetség udvarában 20 órától, hallgassunk az előadásukban egy témát.

0: A Művészetek Völgyében máshol is lehet jazzt hallgatni. Ez egy picit kötetlenebb színpad, amiről most szó esik, abban az értelemben, hogy nem feltétlenül csak a koncertekről esik szó. Harcsa Veronikát kérdezem, aki kurzust is tart, és sok egyéb dolog van az ő színpadánál. Te vagy a színpadnak a háziasszonya, és tulajdonképpen te is szervezed.
1: Így van, hogyha számokat vesszük, akkor 2014 óta van már udvarom a Művészetek Völgyében. Való igaz, hogy ez nem olyan színtiszta, vegytiszta jazz, mint a Művészetek Szövetségének az udvara, hanem itt az én ízlésemnek megfelelően egyéb olyan izgalmas zenék is vannak, amiket nem feltétlenül lehet jazznek hívni, de mindenképpen meghallgatásra érdemesnek tartom őket, mert olyan attitűd, vagy improvizáció, vagy olyan zenei különlegesség, vagy szövegbeli, tartalombeli különlegesség van bennük, ami számomra mindenképpen méltónak tartja őket arra, hogy rájuk szálljunk egy órát az életünkből és a fesztivál időnkből. Harmadik éve vagyunk Talján Dörögdön, Kapolcsról átköltöztünk Talján Dörögdre, és ez számomra egy nagyon jó időzítés volt, mert időközben megszületett a kisfiam, és Talján Dörögd egy nagyon családbarát, nagyon békés hely, ahol egyébként ezeknek a hallgatós zenéknek, ezeknek a időnként táncos, de időnként kifejezetten figyelmet igénylő zenéknek nagyon szép tere van.
0: Hogy áll össze nálatok egy nap?
1: Talán egyedülálló a Művészetek Völgyén belül az udvarom abból a szempontból, hogy egész nap várjuk a látogatókat. Ez nem csak azt jelenti, hogy be lehet jönni a kapun, hanem hogy szinte percről percre mindig történik valami, és mindig van valami program. 11-kor nyitunk, 11-kor van a napindító jóga, ez a kedves fesztivál időszámításban ez a reggeli jóga. Utána a workshopom, az énekes workshopom a következő program. Egy-egy nap lesz, amikor vendégelőadó tartja, de általában én tartom, és a legfontosabb az, hogy erre mindenkit várok, tehát teljesen zenei előképzettségtől függetlenül bárki részt vehet rajta. Nagyon vegyes is szokott lenni a résztvevőknek az életkora, a zenei hozzáállása, és pont ez a szép benne, hogy a zene az egy olyan univerzális nyelv, hogy egy nagyon vegyes csapattal is nagyon szép és élménydús dolgokat tudunk a zenén belül megtapasztalni. Természetesen a workshopoknál sem áll meg a nap az udvaromban, utána babaringató és kézműves foglalkozás következik. A kézműves foglalkozásra szintén mindenkit várunk, és egyáltalán nem csak gyerekek, hanem felnőttek is nagyon-nagy örömmel szoktak beülni, és utána általában fél héttől indulnak a koncertjeink, minden nap 2, 3 vagy 4 koncertünk van, úgyhogy mindenképpen érdemes böngészni a műsort, akár a műsorfüzetben, akár online, akár pedig a Művészetek Völgye applikációban. Nagyon-nagyon sok izgalommal várjuk a közönséget. Mindig fontos nekem az, hogy ne csak műfaji sokszínűség legyen, hanem a generációk tekintetében is ott legyenek a legfiatalabbak. Mindig ellátogatózzánk a Schneeberger Tehetségközpontnak, az épp aktuális diák csapata, de a Műpassó Készről is válogatok zenekart, a hangfoglaló programból is érkeznek hozzánk fiatalok, de természetesen ott vannak olyan megkerülhetetlen nevek is, mint a Modern Art Orchestra, vagy már sokadik alkalommal érkezik hozzánk a Freakin Disco, de például nálunk mutatja be idén vadonatúj produkcióját Zentai Márk, aki szerintem a hazai szintér egyik legizgalmasabb énekese.
0: És Gyémánt Bálint is érkezik hozzád. Én arra gondoltam, hogy egy életigenlő dalt válasszunk a kettősötökből. Volt annak idején egy akusztik koncert, amiről szívesen bejátszanék valamit, ha te is benne vagy.
1: Sőt, még egy lemezünk is megjelent Life Lover címen, úgyhogy ha bármi ennél életigenlőbb dalt találsz, akkor azt játsz be, de ezt is bejátszhatod.

0: A folytatásban is egy esemény sorra kell felhívnom a figyelmüket. Idén is lesz Leányfalui Zenei Fesztivál, péntek szombaton rendezik. Hámori Angelikát, aki maga zongoraművész, kérdezem az eseménysorról, ő a szervezője. Először kérem szépen, hogy mondja el, hogy mi a tradíció, és egyáltalán mi alapján válogatnak.
1: Hát tradíciónak még sajnos nem mondhatjuk, mert ez a második alkalom, hogy ezt megrendezzük. A Leányfalu fekvése és Leányfalun egy csodálatos felújított Dunaparti ház és annak a parkja adta az ötletet, hogy ez alkalmas lenne egy fesztiválra. Először jazzre gondoltunk, mert a parkot hamarabb tudtuk felújítani, illetve hát az önkormányzat, és utána pedig magát az épületet is felújították állami támogatásból, és van benne egy csodálatos terem, ami esküvőkre, rendezvényekre és koncertekre is alkalmas. És 4-5 évvel ezelőtt kacélkodtunk a gondolata, hogy egy zenei fesztivált kellene rendezni, és így a komoly zenét is be lehetett már emelni, mert itt két helyszín van, tehát van egy szabadtéri színpad a Dunán a nézőparkban, és van egy benti, hagyományos benti szép koncertterem, és ezekben meg lesz osztva, tehát a komoly zenei koncertek bent, és a népzene és a jazz az pedig kint. Tehát így indult az ötlet, és hát hogy kik? Próbáltunk azért mindenképpen a műfajnak jeles képviselőit hívni, ezt mindenki egy picit kötődik a Dunakanyarhoz. Hát népzenében ugye először is a Bújcsist hívtuk, hát ők ugye kossuthias együttes, és ők eleve szentendreiek, tehát mert mi nagyon-nagyon jobban vagyunk. Régi barátság fűz Erebics Gáborhoz és a többiekhez is, úgyhogy ők azonnal igent mondtak. Azt kell tudni, hogy itt mindenki nyomottáron vállalta a fellépést. Most például Söndörgő lesz, aki elvállalta a népzene részt, és baráti áron jönnek. Nagyon-nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Tres Mihály, aki szintén nagyon sokat játszik a Dunakanyarban, ő tavaly is volt már, és hát ő a magyar népi jazz a legnagyobb kiválósága, tehát ő nélkül egy ilyen jazz fesztivált nem is nagyon lehet megrendezni. Bordény Mihály szintén fizikailag is kötődik, mint ugye a Vujicic tagja is, meg van a Bordény Mihály, meg hát a Dunakanyar trió, szóval ő is szintén ilyen lokálpatrióta szerűen fogadta el ezt a meghívást. Komoly zenében tavaly a Hauser Adrian Liszt és Prima Díjas Rulmora művész, aki a Kocsis Alder Alapítványnak az elnöke, ő is szentendrei, és jó barátnőm már 1228 éve, tehát hogy ő is elvállalta, és annyira gyönyörűen zongorázik, hogy a tavalyi közönség kifejezetten kérte, hogy még egyszer szeretnék őt hallani. Aki most új, a Miskolci Dixielandben, ők nem kötődnek sem lakhelyileg, sem pedig semmiféle szávon hozzánk, de hallottam őket tavaly a Kecskeméti Jazz Fesztiválon, és a magas színvonal muzsikálnak, hogy vettem egy nagy levegőt, és megkértem őket, hogy hát ha össze tudjuk ezt hozni. Pont egy napunk volt szabad, ez a 25-e szombat, amikor tudnak jönni. Aki még új a jazz és komoly zenét vegyítve, Szabcsi Lakatos Róbert, aki nekem nagyon-nagyon régi barátom, együtt jártunk a Zeneakadémiára Bázelban, klasszikus zene szakra, és őt kértem, hogy mind a kettő műfajt képviselje, úgyhogy fog Bachot, Chopint és saját jazz szerzeményeket is játszani. Tavaly én is játszottam Mozart Beethoven kvintetteket, mert ugye próbáljuk azért, ez egy nyári fesztivál, tehát hogy nem nagyon filozófikussal, hanem a klasszikus zenének is inkább a szórakoztató stílusát kidomborítani, és most pedig választottuk egy Kegelstadt Mozart triót, amit Mozart akkor írt, amikor a barátaival elvileg googlizni mentek volna, de valamiért nem mentek, és akkor ő neki látott, hogy ezt a triót megírja, és fantasztikus, csodás mélység, de mégis hallani, hogy hurul a labda időnként. A mi műsorunknak a második felében pedig a Piazzolla négy évszak tangó sorozat lesz.
0: Hogyha jól látom, akkor egyedül Szalóki Béla kvártettje maradt ki a felsorolásból.
1: Azért hagytam őt utoljára, mert tavaly is voltak, sőt, ő kétszer is szerepelt, mert történt egy megbetegedés, a Hungarian Brass hívtuk, de megbetegedtek pár nappal az esemény előtt, és akkor Bélát kértem, hogy tudja nekem segíteni, és akkor ő még egy formációval, Görfén formációval kisegített minket, azon kívül, hogy ő a saját kvártettjén kívül még ezt elvállalta, de most is egy járfásféle kvártett lesz, és Szalóki Béla úr elvállalta, hogy ő lesz a házigazdája ennek a fesztiválnak. Úgyhogy én külön köszönöm neki, és igazán nagyon megtisztelt, hogy ilyen magas színvonalú zenész, művész ezt így a szárnyai alá veszi.
0: Segítsünk a hallgatóinknak, mikortól érdemes odafigyelni a rendezvényekre? Körülbelül mikor kezdődnek az események? Ebben van rendszer, ugye péntek, szombat?
1: Pénteken 17:30 kezdjük a Mozart és Piazzolla trióval, utána rögtön jön a Bress Mihály, kint a szabadtéren, utána jön Szakcsi Robi, megint bent a villában, és Szalóki Béla kvártetje fogja a pénteki sorozatot zárni. Szombaton pedig a Miskolci Dixieland kezd 16:30-tól, utána Bordély műhely szintén kint a Villa Parkban, majd a zongoraestet Hauser Adrián a Villa termében adja, és az egész fesztivált és a szombati napot is a Söndörgő fogja zárni. Én, hogy nem csak zenei élményben, hanem természetesen látványban, hisz ott a Pil is, ott a Duna, nagyon közel a Dunapart, lesz catering lehetőség, tehát minden, ami most divatos, ilyen limonádék, fröccsök, alkoholos, alkoholmentes italok, ételek, tehát lehet fogyasztani, beszélgetni, egyszerűen kicsit élvezni az életet.
0: Hogyha említette, hogy Szalóki Béla a kvartettjével is fellép, és ő lesz a házigazdája az esemény sorozatnak, akkor azt javaslom, hogy válasszunk valamit Szalóki Béla egyik formációjával, hogy hangulatot csináljunk a koncerthez.
1: Ez nagyon-nagyon jó ötlet, és támogatom, és nagyon szívesen hallgatom őket.

0: Idén egy kicsit korábban, már július 24-től 26-áig lesznek az esztergomi sárkány szeridítő jazznapok a Szent György mezői olvasókör udvarán. Vörös László, aki jazzzongorista, szervezi ezt a 3 napot, úgyhogy vele beszélgetek. Miért hoztátok előbbre a fesztivált? Volt valami oka? Az utóbbi 2 alkalommal mindig láttam, hogy valami más esztergomi rendezvényel esett egybe, és lehet, hogy ez nem volt jó.
1: Igen, pontosan ezért hoztuk előre, mert a augusztus első hétvégén Esztergomban van egy másik ilyen nagy volumenű zenei rendezvény, és amúgy meg nem is csak Esztergomban, hanem országos szinten is augusztus első hétvégén nagyon sok egyéb jazzfesztiválok vannak, például Kecskemét is azon a hétvégén szokott lenni, meg a debreceni jazznapok is. Nem tudom, hogy idén ezzel egybeesik-e, de most előrébb hoztuk így egy héttel.
0: Általában a műfaj sokszínűség jellemzi ezt a fesztivált, hiszen nagyon sok jazz műfajt képviselő zenekart választasz mindig. Én úgy gondolom, hogy ez egy koncepció.
1: Igen, így van, és idén is próbáltam ehhez ragaszkodni, ahhoz is, hogy jazz, hogy foglalkörömmel ragaszkodom ehhez, hogy jazz legyen ebben a 3 napban, de azért a jazzen belül próbálok stilisztikailag színesebb repertoárt létrehozni, és idén is így lesz, és újdonságok is lesznek, olyan stílusok, amik eddig nem voltak. Tehát ez a manus swing, gypsy jazz, ez például nem volt még Esztergomban soha, és rögtön ezzel fogunk majd nyitni. Lesz természetesen modern jazz, modern vokális jazz, megint lesznek tradicionális jazz-t képviselő zenekarok. Izgalmas olyan duo formáció is lesz, ami eddig még nem volt, gitár-duo formáció. Olyan a cappella zenekar is lesz, ami még szintén nem volt Esztergomban. Egy ilyennel fogjuk például zárni majd a 3 napos kis jazznapokat.
0: Mielőtt az egy kicsit részletesebben beszélsz a fellépőkről, kiemelném azt, hogy ti is úgy gondoltátok, hogy Miles Davis születésének 100. évfordulójáról meg kell emlékezni ezen a fesztiválon is, úgyhogy itt is lesz egy ilyen koncert.
1: Igen, lesz egy Miles Davis 100 emlékkoncert, ennek a zenekarnak Gyárfás István trió az alapja, és akkor ők képzik a magját, és Hámori János trombitán és Denner Tárpád szaxofonokon csatlakozik ehhez a formációhoz, és így kvintetként fognak a nagy elődnek a szerzeményeiből, főleg a cool jazz és a modális jazz korszakából darabokat játszani.
0: Említsük meg a többi zenekart, és most a péntekit tudjuk, ez szombaton a középső zenekar, ugye? És egyáltalán igen, mikor kezdődnek a koncertek, azért azt említsük meg.
1: Tehát július 24-én pénteken egy koncert lesz este, az 19 órától, ott lesz a Canaro zenekar, majd a Gypsy Jazz-zel, és akkor 25-én szombaton már 5 órakor elkezdődik, akkor 3 koncert is lesz, egy fiatal zenészekből álló kiváló kvartett fogja nyitni, ezt a Pech Laurent kvartett, aztán 7 órakor lesz az előbb már említett Miles Davis 100 emlékkoncert, és este 9-kor zárunk Serej Dánielnek a Refraction című projektjével, ami egy modern jazz, egy vokális modern jazz lesz, és akkor a vasárnapi napot is 5 órakor kezdjük, az egy nagyon izgalmas gitár duó fogja nyitni, Mohai Tamás és Nagy Ádámnak a duója, aztán Szabó Dániel triója következik. Szabó Dániel ugye kiváló zongoraművész, aki a klasszikus komoly zene felől érkezett a jazzbe, tehát ez megint a jazznek egy másfajta iránya lesz és hangzásvilága, amit ők képviselni fognak, és a záró zenekar pedig este 9 órakor a Jazzation a cappella formáció, 5 énekesről van szó, és ők fognak jazzt, esetleg egy kis világzenét, vagy régi magyar sanzon egy-egy gyöngyszemet meg eleveníteni, és ugye ennek az az érdekessége, hogy hangszerek nélkül 5 énekes fog nekünk jazzt prezentálni.
0: És azért nyugtassuk meg a hallgatóinkat, ha ne adj Isten, esne az eső, akkor itt van lehetőség, hogy bent tartsuk meg, itt van egy nagyon jó kis terem, ahol eső esetén lehet koncertet tartani.
1: Igen, rossz idő esetén is, akár vihar lesz, szél, vagy eső, akkor bevonulunk a olvasókörnek a nagy termébe, ahol már nagy rutinnal, ugye közel 10 éve rendezünk jazz koncerteket, tehát ott is a megfelelő minőséget és hangzást fogjuk tudni biztosítani.
0: Kevcsinálónak választ egy zenekart, hogy hallgassunk meg egy számot, mivel csináljunk kedvet a hallgatóknak.
1: Igen, ezt mindig szoktad tőlem kérni, és mindig nagyon-nagyon nehezen válaszolok rá, mert én mind a 7 zenekart nagyon-nagyon szeretem, és azért választottam nyilván a műsorba őket, mert mind a 7-től szívesen hallgatnék bármit. Na de hát, mivel hogy tudom, hogy itt csak egyet lehet, akkor talán a Mohai Tamás és Nagy Ádám duótól a Gödöllő című számot, az egy vidám gitárduó, és talán kevcsinálónak optimális.

Műsorunk végére maradt a Campus Fesztivál, ami ma kezdődött és 26-áig tart. Hivatalosan ezen a néven először 2007-ben indult, előtte 2002 és 2006 között Vekeri Tó Fesztivál volt a neve. A rendezvény évről évre látogatói rekordokat dönt. Tavaly 120 ezeren látogattak Debrecenbe a Nagyerdőbe. Még a Vekeri Tón kezdődött egy nagy színpaddal és egy kis stúdió színpaddal, és már a több mint 100 helyszínes rendezvényről beszélhetünk a Nagyerdőben. A koncerteken túl napközben is rendeznek különböző programokat, van Civil Falu, Job Street, Fun Zone, Családi Játszóliget. A fesztivált kísérő rendezvény a Campus Olimpia, ahol három sportágban kispályás labdarúgás, kosárlabda és strandröplabda szerveznek versenyeket. A hazai sztárok mellett nemzetközi fellépők is lesznek, mint a Scooter vagy Armin van Buuren. De a jazz rajongók is találhatnak maguknak megfelelő programot, annak ellenére, hogy nem ez a fő profilja a fesztiválnak. Így fellép csütörtökön a New Fossils, pénteken a Sárik Péter trió Berki Tamással és Koszikával, Varga Bendegúz kvártetje a Grounding Jazz albumával érkezik szintén pénteken. Említhetem még Dimeka Zsófit, Tingyel a Dórit vagy Balázsföldi Virágot. És tulajdonképpen, ha a nemzetközi fellépőket nézem, akkor Garrick Davis is ide sorolható, ő ugyanis amerikai gitáros, énekes, dalszerző, a blues az igazi szakterülete. Műsorunk végéhez közeledve hallgassunk egy témát a Sárik Péter trió előadásában, akik tehát 24-én 9:30-tól lépnek fel a Campus Fesztiválon.

Egyéb ezúttal budapesti programok, kezdjük a csütörtöki koncertekkel. A BMC Opus Jazz Clubban lép fel a Transient Trio, az ő vendégük Horváth Tojás Gábor lesz. A Kanizsa Gina vezette Vocalist Trio a Budapest Jazz Clubban ad koncertet. Nézzük a pénteki eseményeket. A Holland Jazz Street-en Szobota Anna és Botos Norbert duója lép fel a Holland Ernő utca sétáló utcában. Délután 18 órától kezdődik a koncertjük. A Symbiosis 5 vendége Horvátáról lesz a BMC Opus Jazz Klubjában, szintén pénteken 20 órától, a Budapest Jazz Klubban ugyanaznap 20:30-tól Márkus Lüszi feat. Balázs József és Karosi Júlia Szabó Dániellel lép fel 25-én 20 órától a BMC Opus Jazz Klubban. Sárközi Fanni barátaival a Budapest Jazz Klubban koncertezik 28-án. Az Egri Junior triót László Attillával a BMC Opus Jazz Clubban kereshetik 29-én, bár az Infusion Trio Maximum Jazz közeli, de ők is 29-én lépnek fel a Virág Benedek házban. A Double Vice Quartet pedig a Budapest Jazz Clubban ad koncertet 29-én 20:30-tól.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik. Köszönöm a kitüntető figyelmüket. A szerkesztő Fellegi Lénárd búcsúzik. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Hajdu Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hang Szintér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszerkiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfamentessége leginkább azoknál a betegeknél jelenthet érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a magyar honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javító intézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelést, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javító intézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pont ott partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat. Számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos pont határváró bulit. Egyebek között Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Miskolcon, Pécsen és Szegeden. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola mostani vírusvariánsa ellen egyelőre nincs vakcina vagy specifikus kezelés. Hőség sújtja Tokiót. Egy nap alatt csaknem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot, a Tokiótól északra lévő Isszaszakiban mérték. Idehaza országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső, délután fokozatosan csökken a felhőzet, a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, a szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazz élet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hangszíntér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
2: 150 éves a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Van benne egy klasszikusabb, egy kortársabb irány, egy gondolkozósabb irány, egy megfejtősebb irány. Van benne népi irány, ami különböző népi kultúrák zenéit használja, vagy legalábbis abból építkezik. Tehát elérkeztünk oda ma, hogy a legbefogadóbb műfaj most a világban, ahhoz képest, hogy ugye belegondolunk, egy rabszolga sorban lévő nép zenéjéből indult. Tehát egy elnyomásban lévő nép zenéje több mint 100 év alatt oda jutott, hogy ő az a legbefogadóbb műfaj. Tehát gyönyörű.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hangszíntér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Gretchen Parlato nekem egy nagyon különleges hangszín, és ez a Henya című dal, Ambróz Akin Muzérnak a dala, amit mi is felvettünk Olá Krisztiánnal duóban. Egy nagyon éteri és nagyon, nagyon különleges világ, és az ő zenéje egyébként is azt hiszem, hogy úgy nagyképűen lehet ilyet mondani, hogy hasonlít a mi világunkra, a zenekarommal, hogy nagyon sokféle helyről merít.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, aki generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hajdu Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hang Szintér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjait vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek azbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket, és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. A kormány a lehető leggyorsabban szeretné megkezdeni a szennyezett területek mentesítését. A 6 tisztviselő közül 4 letartóztatásban marad a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban, emellett 2 bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A kecskeméti törvényszék közölte, a letartóztatott 6 embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Köztük Búzs Balást, az NK a korábbi alelnökét, és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának korábbi elnökét. A Velencei Filmfesztiválon lesz Reisz Gábor új filmjének világpremierje. A Földszín című alkotást a Venezia Spotlight szekcióban kapott helyet, ahol azokat a filmeket mutatják be, amelyek kreatív és egyedi módon kapcsolódnak a megszólítani kívánt közönséghez. A rendező előző munkája, a Magyarázat mindenre, 3 évvel ezelőtt a Velencei Filmfesztivál Orizonti kategóriájának fődíját nyerte el. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A hévízítóba fulladt egy német férfi, a baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. Holttestét másnap reggel találták meg. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos, olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. Az időjárásról. Fokozatosan csökken a felhőzet és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország észak-keleti harmadán lehet zápor, zivatar, délután 22-27 fok lesz.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hangszíntér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Chet Baker azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életemben, mert hát mind énekesként és trombitásként is fantasztikus, ahogy bánik a dalokkal, ahogy előadott, szívét, lelkét beletette, és az improvizációnak egyik nagymesterének tartom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hangszintér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Mindannyian babaként már csörgővel a kezünkbe. Adnak a szülők, mindent beleadnak a kezünkbe, és aztán valaki úgy marad, valaki nem, de az egy tényleg jó alap. De hát az ének az alap, hogy ugye anyuka énekel, rögtön ének hangot hallunk. Ez az a kinti zajok, mindennek van egy ritmusa. Akkor nem tudom, az ősemberek mit csináltak, de hát azt is fölismerték, hogy milyen állat jár kint. Tehát annak is volt, tudták, nagy vagy kicsi, mindent ad magát. Az egész bolygónak, meg az egész természetnek van egy lüktetése, ami indul, és aztán persze a tánc az egy egyel későbbi, mert ahhoz már állni kell tudni. Igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hangszintér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésben, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót, utódját pedig úgy akarják megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. A Fidesz hozzátette, az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházakban rekedt gyerekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurkó Szilvia a Klubrádiónak adott interjúban emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyerek él kórházi osztályokon, többségüknek nincsen szüksége egészségügyi ellátásra. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősítené a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Újabb, immár a 7. embert tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alap ügyével összefüggésben, erről ír a Telex. A lapnak a Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hogy az NK a botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött ma a Kecskeméti járásbíróság, azonban az érintett személyéről nem közöltek információt. Ugyanakkor a Telex úgy tudja, a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. A bíróság ma korábban döntött arról, hogy 6 tisztviselő közül 4 letartóztatásban maradnak az NKA ügyében indult büntető eljárásban, emellett 2 bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A Fidesz szerint az NKA ügyében letartóztatottakat politikai elvárások alapján tartják fogva, ezért követelik szabadon engedésüket. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. A zivatarok veszélye miatt az ország nagy részén riasztás érvényes, éjszaka azonban csökken a felhőzet. Holnap hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hangszíntér Big Band koncertje hallható. Majd ezt követően a Halper Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hang Színtér Big Band koncertje hallható. Közreműködik Antal Gábor, Szent Gallai György és Molnár Mátyás.

Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az A38 hajón, és mi vagyunk a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó. Ahogy az előbb már hallottátok, ez egy feldolgozás volt, egy Bee Gees sláger, és a mi duónk, amikor megalakult, akkor még nem voltak olyan saját számaink, amit erre a repertoárra tűztünk volna, és mindenféle olyan dalt játszottunk, amit mi nagyon szeretünk, de hoztunk saját dalokat is. Úgyhogy a következő az egy ilyen lesz. Nálunk a dalszerzés úgy működik, hogy én elkezdem őket zongorával megírni, ennek a dalnak mondjuk a szövegét is én írtam, de a hangszerelésnél szokott általában Milán bekapcsolódni, és akkor előkerül mindenféle hangszer, de most hallgassátok meg azt, amikor nem Milán játszol ezeket a szólamokat, hanem a kedves kollégáink. Ne nézz vissza!

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
1: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük. Most egy olyan dal következzék, amit 2-3 évvel ezelőtt írtam, hogyha jól emlékszem. Ebben a verzióban most játsszuk először ezt a dalt, és nagyon örülök neki, hogy így elmuzsikálhatjuk. A Chess Piece a dal címe. Fogadjátok sok szeretettel.

Köszönjük szépen. Ha már a dalszerzésről esett szó, akkor egy olyan dalt mindenképpen szerettünk volna elhozni, ami az én saját szerzeményemként indult, de aztán végül ketten fejeztük be Milánnal, és együtt hangszereltük. Ezt is egy kicsit áthangszereltük erre az alkalomra, és elhoztuk most nektek. Ez a dal a You're Gonna Rise. Fogadjátok sok szeretettel.

hiszen ez csak egy hangszer, egy darab hangszer, amire megálmodtam. Ez egy ilyen nyárbúcsúztató kis bossanova, mert hogy a nyár a kedvenc évszakom, és amikor ez a dal született 2019-ben, akkor valahogy különösen nehezen engedtem el ezt az évszakot, és ez lett belőle, hogy írtam neki egy dalt. Úgyhogy most következik a nyár egy kicsit áthangszerelve.

0: Köszönjük szépen.
1: És most elérkezett az a pillanat, amit szerintem mindenki a legjobban vár az ilyen akusztik koncerteken, hogy végre elmondhatom nektek, ki a mi fantasztikus vendégünk. Ő egy olyan ember, akire mi nagyon-nagyon felnézünk, úgy, mint zenész, és úgy, mint ember. És én mindig nagyon tisztelem azokat, akik szakmailag is helyes döntéseket hoznak, akiknek az elképzelései, az elvei, azok ennyire erősek. És azt gondolom, hogy irigylésre méltó a hite, és a csodálatos hangja, de most már nem folytatom tovább. Mező Misi következik, akit mi nagyon-nagyon szeretünk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.
1: Köszönjük szépen! És végre énekeltünk együtt. Mit szólsz már, hogy ez se történt még meg soha?
2: Soha. Tehát pedig az van, nem hogy... 5 éve ismerjük egymást.
1: Hát, ja, nem 5, de számokról nem beszélünk. Nem tudom, hogy ismeritek a Random Trippet, de mi igen, én egyébként Delov Jábort is nagyon régóta, mert együtt jártunk a Zeneakadémiára. A Csak Boldog következzen, ami azt hiszem, hogy lehetne egy ilyen mantra, vagy a mi életcélunk is lehetne, hogy csak boldogok szeretnénk lenni. Vagy legyünk azok inkább, nem?
2: Azok is vagyunk.
1: Azok is vagyunk, és azok is maradunk. Csak boldog.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Hajdú Klára Szakonyi Milán duó, valamint a Hangszíntér Big Band koncertjét hallották. Közreműködött Antal Gábor, Szentgallai György és Molnár Mátyás. A felvételek az A38 hajón, valamint a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2023. március 27-én és 2005. május 13-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a csodálatos magyar jazz nagy koncertje hallható. Közreműködik a Cimbiózis Trió, a Gitár Madness, a Malek Andri Solistic és a Budapest Jazz Orchestra.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: legigazabb jazz koncertek a Szabcsi Rádióban. Szabcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Egy gyönyörű Michel Legrand dal hangzik most el. How do you keep the music playing? Személy szerint ez az életem egyik dala. Fogadják szeretettel.

0: Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük!
1: Lakatos Petet András, Orbán György, Jáger Bandi.
0: Hősök, azt gondoltam, eső esik, ez a következő népdal címe, hogy a viszik halál.

0: köszönjük szépen, köszönjük. A Malekandi Szolisti, köszönjük szépen a meghívást, és a türelmüket, és kitartásukat.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a csodálatos magyar jazz nagy koncertjét hallották. Közreműködött a Cimbiózis Trió, a Guitar Madness, a Malek Andri Solistic és a Budapest Jazz Orchestra. A felvétel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon készült 2025. június 8-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.